0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Besh, selos ka madanga selos. Sa trot lang, naging kamuhaw.